0: és járművek. Azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű útvonalakon gyakran felbukkannak. Megjegyezték, hogy ezek a monstrumok a közutakon lassan haladnak. A megszokott járművekhez képest sokkal nagyobb a méretük, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom. Előzni viszont csak óvatosan, jól belátható szakaszon szabad, jelentős oldaltávolságot tartva. Elhunyt Bonnie Tyler 75 éves volt. A világhírű énekesnő az utóbbi időben romló egészségi állapota miatt került a lapok címoldalára. Egy műtétje után mesterséges kómában tartották, és egyszer újra is kellett éleszteni. Azóta intenzív osztályon ápolták. A poplegenda idén Magyarországon is színpadra lépett volna, európai turnéja keretében Szegeden adott volna koncertet.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
3: nagyot szól.

0: három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más államban található helyszíneket, ahol mérgező anyag jelenlétére gyanakodnak. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a helyzetet, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A platform megjeleníti a környezetvédők és a hatóságok által már dokumentált területeket, valamint azokat a pontokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A zöld szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági jelzéseket, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Hozzátették, továbbra sem nyilvánosak azok a döntések, amelyek a magyar-osztrák, valamint a hazai tárcaközi azbest munkacsoportban születtek, és máig nincs országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett közösségek és önkormányzatok számára. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Anita elmondta, a csúcs találkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően. Továbbá fejlesztik a hadipart. Ezen kívül egyeztettek az öbölmenti államok, vagyis Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait tárca vezetőivel is. Hangsúlyozta, arról tárgyaltak a partnerekkel, miként segítik ezek a térségek a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak a jövőben még szorosabban együttműködni. A nyári aratási munkák előre haladtával a sofőrök is több mezőgazdasági géppel találkozhatnak az utakon, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Azt írták, a gyorsforgalmú szakaszokon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek. Azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű útvonalakon gyakran felbukkannak. Megjegyezték, hogy ezek a monstrumok a közutakon lassan haladnak. A megszokott járművekhez képest sokkal nagyobb a méretük, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom. Előzni viszont csak óvatosan, jól belátható szakaszon szabad, jelentős oldaltávolságot tartva. Elhunyt Bonnie Tyler 75 éves volt. A világhírű énekesnő az utóbbi időben romló egészségi állapota miatt került a lapok címoldalára. Egy műtétje után mesterséges kómában tartották, és egyszer újra is kellett éleszteni. Azóta intenzív osztályon ápolták. A poplegenda idén Magyarországon is színpadra lépett volna, európai turnéja keretében Szegeden adott volna koncertet.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Interaktív Asbest térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más államban található helyszíneket, ahol mérgező anyag jelenlétére gyanakodnak. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a helyzetet, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A platform megjeleníti a környezetvédők és a hatóságok által már dokumentált területeket, valamint azokat a pontokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A zöld szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági jelzéseket, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Hozzátették, továbbra sem nyilvánosak azok a döntések, amelyek a magyar-osztrák, valamint a hazai tárcaközi asbest munkacsoportban születtek, és máig nincs országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett közösségek és önkormányzatok számára. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Anita elmondta, a csúcs találkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően. Továbbá fejlesztik a hadipart. Ezen kívül egyeztettek az öbölmenti államok, vagyis Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Kuwait tárca vezetőivel is. Hangsúlyozta, arról tárgyaltak a partnerekkel, miként segítik ezek a térségek a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak a jövőben még szorosabban együttműködni. A nyári aratási munkák előre haladtával a sofőrök is több mezőgazdasági géppel találkozhatnak az utakon, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Azt írták, a gyorsforgalmú szakaszokon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek. Azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű útvonalakon gyakran felbukkannak. Megjegyezték, hogy ezek a monstrumok a közutakon lassan haladnak. A megszokott járművekhez képest sokkal nagyobb a méretük, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom. Előzni viszont csak óvatosan, jól belátható szakaszon szabad, jelentős oldaltávolságot tartva. Elhunyt Bonnie Tyler, 75 éves volt. A világhírű énekesnő az utóbbi időben romló egészségi állapota miatt került a lapok címoldalára. Egy műtétje után mesterséges kómában tartották, és egyszer újra is kellett éleszteni. Azóta intenzív osztályon ápolták. A poplegenda idén Magyarországon is színpadra lépett volna, európai turnéja keretében Szegeden adott volna koncertet.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól. Hit the beat and take it to the first note.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Elhunyt Gutmann Vilmos, Dunakeszi egyetlen bortermelője, a Gutmann Borház alapítója. 79 éves volt, közölte bejegyzésében a város polgármestere. Diósi Csaba azt írta, halálával a település nem csak egy kiváló borászt, hanem egy igazi közösségi embert, a szőlő és a szó szerelmesét veszítette el. Kifejtette, ő volt az egyetlen a városban, aki az ital útját a tőkétől a pohárig végig kísérte, hiszen maga termesztette a szőlőt, maga készítette és értékesítette a borát. Gondosan ápolt ültetvényei nem csak Dunakeszi határában, hanem a Váci Törökhegyen és Erdőkertesen is teremtek. Hozzátette, Gutmann Vilmost verselő borászként is ismerték, a pince csendjében és a közönség előtt egyaránt szenvedéllyel szavalta a költők sorait, és örömmel osztotta meg tudását. Dekoratív kézírással rendelkező önkéntest keres Berkenye polgármestere. Germán József internetes felhívásában azt írta, szeretnék újraírni a falu múzeumban lévő nagyméretű, kézzel készített Berkenye története dokumentumot magyar és német nyelven. Az irat sajnos mára nehezen olvashatóvá vált, így azt szeretnék, hogy az utókor számára is méltó módon maradhasson meg. Ehhez keresnek olyan szemét, akinek szép, gyöngybetűs írása van. Jelentkezni a polgármester@berkenye.hu e-mail címen lehet. Immár második alkalommal tért vissza a Mi kis falunk című vígjáték sorozat stábja Vácra, derült ki a helyi televízió tudósításából. Az egyik rendező, Lót Balázs a riporter kérdésére elmondta, nagyon szeretik a települést, mely számukra kicsit egzotikus, hiszen eltér a megszokott forgatási helyszínektől. A stáb a belvárosban, a főtéren dolgozott, a direktor szerint sokféle történetszállat tudnak itt képileg megvalósítani. Éppen ezért idén még egyszer biztosan felkeresik a Dunaparti várost. A híradás megemlíti, hogy a helyszínen rögzített jelenetek feltehetően a széria következő évadában lesznek láthatók. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más államban található helyszíneket, ahol mérgező anyag jelenlétére gyanakodnak. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a helyzetet, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A platform megjeleníti a környezetvédők és a hatóságok által már dokumentált területeket, valamint azokat a pontokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A zöld szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági jelzéseket, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Hozzátették, továbbra sem nyilvánosak azok a döntések, amelyek a magyar-osztrák, valamint a hazai tárcaközi azbest munkacsoportban születtek, és máig nincs országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett közösségek és önkormányzatok számára.
3: Időjárás.
2: Napos gomoly felhős időben lesz ma részünk, helyenként élénk széllel, elszórtan egy-egy futó zápor zivatar is kialakulhat. Balassagyarmat és Vác térségében 30-31 Celsius fok várható a legmelegebb órákban.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátonyterenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most csak magyarok! Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban!
3: Megafon!
1: Nagyot szó!

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Elhunyt Gutmann Vilmos, Dunakeszi egyetlen bortermelője, a Gutmann Borház alapítója. 79 éves volt, közölte bejegyzésében a város polgármestere. Diósi Csaba azt írta, halálával a település nem csak egy kiváló borást, hanem egy igazi közösségi embert, a szőlő és a szó szerelmesét veszítette el. Kifejtette, ő volt az egyetlen a városban, aki az ital útját a tőkétől a pohárig végig kísérte, hiszen maga termesztette a szőlőt, maga készítette és értékesítette a borát. Gondosan ápolt ültetvényei nem csak Dunakeszi határában, hanem a Váci Törökhegyen és Erdőkertesen is teremtek. Hozzátette, Gutmann Vilmost verselőborászként is ismerték. A pince csendjében és a közönség előtt egyaránt szenvedéllyel szavalta a költők sorait, és örömmel osztotta meg tudását. Dekoratív kézírással rendelkező önkéntest keres Berkenye polgármestere. Germa József internetes felhívásában azt írta, szeretnék újraírni a falu múzeumban lévő nagyméretű, kézzel készített Berkenye története dokumentumot magyar és német nyelven. Az irat sajnos mára nehezen olvashatóvá vált, így azt szeretnék, hogy az utókor számára is méltó módon maradhasson meg. Ehhez keresnek olyan szemét, akinek szép, gyöngybetűs írása van. Jelentkezni a polgármester@berkenye.hu e-mail címen lehet. Immár második alkalommal tért vissza a Mi kis falunk című vígjáték sorozat stábja Vácra, derült ki a helyi televízió tudósításából. Az egyik rendező, Lót Balázs a riporter kérdésére elmondta, nagyon szeretik a települést, mely számukra kicsit egzotikus, hiszen eltér a megszokott forgatási helyszínektől. A stáb a belvárosban, a főtéren dolgozott, a direktor szerint sokféle történetszállat tudnak itt képileg megvalósítani. Éppen ezért idén még egyszer biztosan felkeresik a Duna parti várost. A híradás megemlíti, hogy a helyszínen rögzített jelenetek feltehetően a széria következő évadában lesznek láthatók. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más államban található helyszíneket, ahol mérgező anyag jelenlétére gyanakodnak. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a helyzetet, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A platform megjeleníti a környezetvédők és a hatóságok által már dokumentált területeket, valamint azokat a pontokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A zöld szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági jelzéseket, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Hozzátették, továbbra sem nyilvánosak azok a döntések, amelyek a magyar-osztrák, valamint a hazai tárcaközi azbest munkacsoportban születtek, és máig nincs országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett közösségek és önkormányzatok számára.
3: Időjárás.
2: Napos gomoly felhős időben lesz ma részünk, helyenként élénk széllel, elszórtan egy-egy futó zápor zivatar is kialakulhat. Balassagyarmat és Vác térségében 30-31 Celsius fok várható a legmelegebb órákban.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
4: 6 óra múlt, nálunk 2 perccel, nagyon szép reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, megafonisták! Indítjuk a reggeli ritmust a két frekvenciánkon, a Megafon mikrofonjánál. Oli csak Ádámot halljátok, de Korvon Sanyi is korán kelt ezen a szép szombaton, úgyhogy nekiveselkedünk a best of-unknak. Sanyika, jó reggelt, szia!
5: Kellemes ébredést, jó reggelt, meg hát jó hétvégét kívánok mindenkinek! Július 11-e szombat reggel van, vannak névnaposaink, amit szoktam ilyenkor hozni. Lili, Nóra, aztán Bence, Benedek, Csende, Elga, nem Helga, Elda. Elga, igen.
4: Most Elga vagy Elda? Elga.
5: Elga, aztán...
4: H nélküli van, Elga, igen.
5: Igen, jó? Van Helza is, Holda, micsoda nevek, Norina, Ráhel, szederke. Júj, de jó! Az nagyon,
4: nagyon
5: szép.
4: Nagyon
5: az ENSZ népesség elleni világnapját ünnepeljük 22 éve.
4: Micsoda népesség elleni világnap? Azt tegyük már rendbe, Sanyika. Biztos, hogy ez népesség elleni világnap lesz. Csak úgy
5: lehet, hogy elnéztem.
4: Valószínűleg igen, drága barátom.
5: Népesedési világnapja. Bocsánat.
4: Igen.
5: Nagyon reggel van.
4: Igen, jó.
5: Aztán néztem szülinaposokat. Ricsi Szabó, hogy van? Szabora.
4: Ricsi Szambóra.
5: Szambóra gitáros.
4: Igen, jó.
5: Ugye?
4: Szép ez a reggel, Sanyi.
5: Bonzobi gitárosa.
4: Igen.
5: 67 éves a mai napon.
4: Nagyon jó.
5: Csúlya Imre 66 éves. És Manuel, ismered őt? A magyar rapper.
4: Fogalmam sincs kívül.
5: 26 éves, nagyon-nagyon fiatal. Hát Isten értesre,
4: na,
5: a névnaposokat az ünnepelteket.
4: Ezt is túléltük, úgyhogy gyerekek, sok minden történt hétfőn kedden velünk, úgyhogy ezzel indítjuk ezt a mai reggelt, meg a megaslágerekkel persze, úgyhogy egészen 10-ig tartsatok velünk.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Az egyik imádott témánkat taglaljuk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek Salgótarjántól egészen a Megyeri hídig, mégpedig arról van szó, hogy gasztro térképre kerülhetnek Nógrád legkiválóbb vendéglátó helyei. Ugye erről értesültünk mi a Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarától. És ugye azt írják itt gyorsan elöljáróban, hogy ugye elindul a Palócország ízei minősítő program. Ennek az a célja, hogy reflektorfényben állítsa a térség hagyományos ízeit, a helyi termelőket, mondjuk a vendéglátó helyeket. Hányszor beszéltünk erről, ugye?
2: Bizony. Azért mondom, hogy nagyon örülök ennek a történetnek, és tényleg ez régóta terítéken volt. Legalábbis nekünk, meg gondolom azért sok-sok hallgatónál.
1: Igen, meg mi mindig azért foglalkozunk a turizmussal, foglalkozunk a kajával, foglalkozunk a kistermelőkkel, csak gondoljunk arra, hogy szerintem talán a holnapi napon, vagy holnap után fogunk majd megint Bíró Annával beszélgetni, ugye Herman Otto intézeti vidékfejlesztési szakértőjével, mert hogy már felkészítik különféle szakmai programokon azokat a gazdákat, akik majd októberben a nyitott porta napon majd részt fognak venni. Tehát ugye ezek mindnyomon követjük, és most úgy tűnik ez az egész történet, fog kapni egyfajta minősítést, ami azért, hogy mondjam, presztízs is lesz, gondolom én, tehát, hogy lesz végre, nem tudom, talán akár mondjuk a Michelin kapcsán is mondjuk egy ilyen ehhez hasonló, nem tudom én, kritériumrendszer, és akkor az egész, ez fogod, és akkor na, ez Palócország ízei, na, akkor ez egy minősített ez alapján ez a vendéglátó hely.
2: Persze, arra másképp tekintesz, másképp mész oda be, meg mered ajánlani, tudod, akár ismerősöknek is.
1: Meg azért a brandépítés is ez, nem? Tehát ahogy mondtad valahol, te is, igen. Balatoni történet, ott a balatoni éttermek, és akkor nem tudom, a balatoni gasztro körnek az egyik állomása az nem tudom én éppen Balaton akaratja, mert ottani helyi vendéglátós az benne van, és megszavazták, és ízé. Tehát, hogy ugye egységesíted a nógrádi brandet ezáltal, hogy akkor nekünk van egy olyan hálózatunk, van egy olyan minősítési rendszerünk, amiben ugye az van, hogy akkor Palócország ízei minősítés itt van, és akkor kezdve erre lehet nagyon sok mindent rápakolgatni még. Na, jó van, ugye nagyobb előjáróban ennyi, aztán, hogy ez pontosan mit akar, mik a legfontosabb elemei, ez a minősítési rendszer tényleg ez hogyan épül fel, túlmutat-e még pluszban valamin ez az egész történet. Na, erről beszélgetünk, és Nyerges Andrea projektvezető van itt, akivel egy picit tényleg át tudjuk beszélni, és fel tudjuk hívni akár a vendéglátó helyeknek a figyelmét arra, hogy egy ilyen van, és érdemes rá kérezkedni. Úgyhogy Andi itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
1: Szia! Na, akkor csapjunk is bele tényleg, mert hogy ahogy hallottad, mi imádjuk az ilyen gasztro témákat, meg azért mindig szoktunk ezekkel még foglalkozni, hogy akkor pontosan mit is takar ez, mert hogy azért van benne egy olyan érzetem, hogy amellett, hogy egy ilyen minősítő rendszerről van szó, azért ez a program ez nem csupán csak a minősítési rendszerről szól.
3: Igazad van, meg tudlak ebben erősíteni. Ez a Palócország ízei program a múlt héten jelent meg a kamarai szemlében. Uh-huh. Ez egy pályázati kiírás gyakorlatilag. A kamarának egy olyan új kezdeményezése, amivel szeretnénk megmutatni, hogy Nógrádnak mennyi gasztronómiai értéke van. Mondtátok ti is, hogy itt is Balaton akaratján nagyon sok jó étterem, cukrászda, helyi termelő, falusi vendéglátó van. Uh-huh. Nálunk is nagyon jók az adottságok a megyében erre a témára, csak sokszor nem tudunk egymásról.
1: Aha.
3: Mi ezzel szembesültünk itt a kamarában, és ez a program pont azt szeretné elérni, hogy ezek a vállalkozások nagyobb figyelmet kapjanak, elérhetővé, láthatóvá váljanak.
1: Tök jó.
3: És mi ezért gondoltuk azt itt a kamarában, hogy a palóc gasztronómia olyan érték, amire érdemes építeni. Ez nem csak hagyományőrzés lesz, hanem itt turizmusról van szó, helyi gazdaságfejlesztésről, ami a kamara egyik fontos feladata.
1: Oké, és akkor egy ilyen gasztrotérképet akartok ti akkor összehozni, Andi?
3: Igen. Tehát a programnak van egy végterméke, ez a nógrádi gasztrotérkép, amin azok a helyek lesznek, azok szerepelnek majd, amelyek megkapják a Palócország ízei minősítést, ezt említetted. amit, tehát a gasztrotérképet majd bárki használhat, itteniek, helyi lakosok, az ide érkező vendégek, turisták, akik szeretnének jó helyeket felfedezni Nógrádban.
1: Oké, és akkor van egy ilyen, nem tudom én ilyen, tehát hogy tudunk erre akkor rákérdezkedni, tehát akkor jelentkezni kell hozzátok, és akkor van egyfajta, nem tudom én, bírálóbizottság, akik eldöntik, hogy akkor megkaphatja ezt a minősítést, vagy sem?
3: Igen, van egy jelentkezési lap, pályázati adatlap, ami megtalálható a kamara honlapján többek között, de a kamara Facebook oldalán is belinkeltük, ott is megtalálják, tehát megkérhetik tőlem, a kamarai munkatársaktól kérhetnek segítséget ebben, és ezt az adatlapot kell kitölteni, és elektronikusan megküldeni a kamarának. Ez egy nagyon egyszerű, két oldalas A4-es oldalból áll, 8 kérdés, 2 kifejtős kérdés, amiben gyakorlatilag azt a terméket, vagy ételt kell leírni 500 karakterben, amivel indulnak a programban, a pályázaton, be kell mutatni a céget, ezen kívül az összes kérdést úgy állítottuk össze, csak X-el kelljen a vállalkozónak, ne raboljuk ezzel az idejét. Ezt elektronikusan megküldi a kamarának, szeptember 15-ig.
1: Tehát akkor még ez, bocsánat, az szeptember 15, jó, akkor még van időnk, az tök jó.
3: Okay. Rengeteg időnk van, de természetesen már érkeznek a pályázatok, tehát van itt a kamarában már beérkezett pályázat. 5 tagú bíráló bizottságot hozott létre a kamara, ők fogják elbírálni a pályázatokat, természetesen kóstolóra, helyi szemlére is kivonulnak a bíráló
1: tagjai. Akkor ilyen terepi szemle lesz akkor még pluszban.
2: Jól hangzik.
1: Igen, tudod, úgy, mint a Lude Fünes filmben, tudod, a szárnyát vagy combjába, hogy akkor kimennek, tudod, egy áruhába, és akkor még ott, és akkor lehet, hogy egy kicsit a takcóznak majd mondjuk a kamarai tagok. Jól van. Andi, köszi. És akkor beszélünk majd, jó? 15-e után, szeptemberben mindenképpen még egyszer, hogy akkor hogy vagytok, mennyi lett, hogy lett, mert azért én nagyon szurkolok ennek a minősítési rendszernek. Ez a jó, az egységesítés, az a brand. Kell nekünk, úgyhogy toljátok, és akkor beszélgetünk. Rendben, Andi?
3: Rendben.
1: Köszönjük, rendben, hogy itt voltál. Üdvözlünk, szia, minden jót.
2: Szia.
1: Na, még egy pár percünk van. Jó ez, gyerekek, mert hogy egyébként itt tényleg túlmutat egyfajta egyszeri pályázaton, még azt lehet egyébként olvasni a sajtájból, hogy, vagy a sajtótájékoztatónak az anyagából, hogy az a cél hosszan, vagy hosszabb távon, hogy egyfajta ilyen minőségi hálózat jöjjön létre. Ugye?
2: Ez tehát, mi is fog így valósulni?
1: Palockunyha, helyi vállalkozások támogatása, tehát legyen valamilyen egységes brand ebben az egészben. Hasonlóan, nagyon mint jó, ahogy tehát össze akarják ott hozni, tehát erről beszélgettünk talán annól, nem is tudom, mikor ezt a Nógrád vármegyei biciklis körről is volt szó, mert tehát, hogy egy egységes brand legyen.
2: Ez. Igen, ez egy hiánypótló történet, és erre már nagyon-nagyon-nagyon régóta szükség lett volna. Ezt higgyétek el, emelni fogja a megye értékét, a színvonalát, ezáltal a turizmus is belendülhet, beindulhat. Kár, hogy ez most jutott eszükbe, igazából.
1: Nem kár, hát most jobb később, mint soha, érted?
2: Persze, jobb később, mint soha, de most gondold el, ha ez mondjuk beindult volna már március környékén, akkor már a nyári programokat is a hallgatók jobban tudták volna tervezni Nógrád megyébe. Na, de nem baj, majd akkor jövőre.
1: Hát igen, de hát az, ugye ezek azért nem annyira szezonálisak, tehát nem megvan az, de akkor jó, nem kell az, hogy persze, jövőre, mert akkor el tudsz menni télen is egy terembe, érted?
2: Nyilván,
1: tehát, hogy nincsen
2: persze,
1: gond ezzel.
2: Mit tudod, az emberek jobban mozognak, főleg hosszabb távra nyáron.
1: Hát ugye, hogyha ilyen nyarunk lesz, akkor nem biztos. Tehát, hogy most komolyan. Tehát, hogy én mondtam, emlékszem rá, hogy ami dögvész volt, és úgy, hogy úgy mentem végig a városon vasárnap délután 2-kor biciklivel, hogy egy emberrel nem találkoztam. Egy autó nem ment el. Szerintem lehet, hogy itt már egy picit lehet, hogy abban is lehetne gondolkodni, akár turisztika kapcsán, hogy eltolni az egészet, érted? És akkor ősz meg tél. Uh-huh. Érted, mire gondolok például? Tehát, hogy így
2: Nógrád megye négy évszakos legyen.
1: Hát eddig is az volt, tehát nálunk ugye nem az van, hogy akkor nem tudom, hogy jönnek, és akkor utána meg nem jönnek, hanem akkor te megmutcanásokat is tekintve. Úgyhogy van benne potenciál, úgyhogy olyan köszönjük még egyszer innen és Andinak, hogy tudtunk ezzel beszélni, vagy erről beszélni. beszélni. És én kíváncsi vagyok, hogy mely éttermek meg ilyen cukrászdák fognak jelentkezni. Nagyon kíváncsi vagyok rá.
2: Én is. Egy cukrászdát biztos, hogy ajánlanék.
1: Ja, igen, csak ugye majd ez a kérdés is lesz, hogy mondjuk van egy városi cukrászda, ami finom. Igen, tehát ugye, ami finom, és akkor ugye az megkapja a palócország ízei minősítést. Tehát ugye igen, itt nem az a lényeg, hogy olyan vendéglátóhelyek jelentkeznek, akik egyébként palószlevest csapatnak a menüben, tehát itt nem ez a cél. Persze. Ez nagyon fontos egyébként hangsúlyozni.
2: Na jó. Hanem tényleg minőséget tudnak létrehozni.
1: Így van, hogy összegezzük ezt még majd mindjárt. Úgy, hogy tessenek fülelni, aki még esetleg lecsúszott volna az infóról, hogy az infókról egy pár dal után még ezt helyre tesszük.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Sok mindent megtudtunk az előzőekben arról a gasztro térképről, amelyet hát létre akar, és szerintem létre is fog hozni.
2: Ami készül még.
1: Igen, a Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, mert hogy gasztro térképre akarják pakorni Nógrád legkiválóbb vendéglátóhelyeit, tehát hogy itt helyi termelők, hagyományos ízvilág, fagylaltok, cukrászdák,
2: valósi vendéglátók. Nekem azt tetszik ebbe a dologba, hogy a cukrászdák is benne
1: igen,
2: vannak.
1: Igen, turisztikai szolgáltatók, kézműves termelők, tehát gyakorlatilag egy skáláról van szó, amelyeket ugye egy szakmai zsűri értékel majd, és ez rá tud kerülni egy nógrádi gasztrotérképre, és ugye akkor, hogyha a Palócország ízei minősítést megkapják, és ugye ezt azok szerezhetik meg ezt a védjegyet, akik ugye hitelesen képviselik a Palóc konyha hagyományait, helyi alapanyagot használnak, együttműködnek a térségi termelőkkel, és magas színvonalú vendégélményt kívánnak. Tehát, hogy
2: viszont nem lehet kamuzni, mert kimennek a helyszínre a zsűri tagok, és megkóstolják, érted? Tök jó.
1: Igen. Nem csak a kínálatot figyelik, hanem ugye itt akár a hagyományőrzést is, mennyire innovatív, fejlődőképes, fenntartható, akár mondjuk a térség kulturális értékeinek a bemutatása is ott van benne pluszban. Tehát ugye mennek a helyszíni szemlére is, szakmai kóstolásra is, és utána dől el az, hogy akkor minősítik, és megkapja a palócországi ízei minősítést, amaj nem. És ami még fontos, hogy külön figyelmet fordítanak egyébként a hagyomány ápolásra is, ezt talán pont az Andival most nem mondtok, de ezt én tudom, mert hogy a Palócország ízei hagyományozó külön díjat is oda fogják évente ítélni azoknak, akik ugye itt kifejezetten a Palóc gasztronómiai örökségnek a megőrzésében, továbbadásában is szerepet játszanak. Úgyhogy én tetszik.
2: Ádám, figyelj!
1: Mondd! Még van idő.
2: Nagyon benne vagy ebbe a sztoriba, meg neked is lételemet, szívügyed, meg tekinted a helyi dolgokat,
1: igen,
2: meg egyáltalán a gasztronóm, értesz is hozzá, és sokat főzöl. Mit tudom? Beszéljünk a zsűri tagokkal. Hát, ha mi is el tudnánk menni kóstolni. Miért? Én jókat ennék, érted? Te pedig akkor meg tudnád, te megkóstolod, aztán megítéled, elmondod a véleményed tényleg, és akkor, hogy ott a helyben történtek-e a dolgok.
1: Tehát megint mész a potyára, megint mész az ingyen.
2: Persze, és ingyenre. Gyerekek, hát mi? Nálunk hitelesebb embert nem találnak erre a feladatra.
1: Igen, tehát megint megy a potya, megint megy az ingyen, megint megy a nem tudom én mi, hogy csak te hasznot húzhassál ebből az egészből.
2: Küldönek értünk autót.
1: Apám, még azt is, igen. Meg is befektetnek majd, ugye? Ilyen kis előkét is kapsz meg minden, meg büfistetnek, aztán alszol egy kicsit délután ott valahol még hátul egy vendégszobában.
2: Megint kóstolunk valami. No, mi látod az is, és akkor feltérképezzük akkor a helyet is, és akkor tudjuk, hogy mondani, hogy mennyire tudjuk ajánlani a
1: igen,
2: helyszínt.
1: Igen, hát az agyadat kéne feltérképezni valami neurológusnak. Nem tudom, hogy mit látna egyébként a szövevényekben, mindegy, hagyjuk, az a lényeg, hogy szeptember 15-ig lehet jelentkezni, úgyhogy várják a pályázókat, úgyhogy éljetek vele, és hozzuk össze, hozzátok össze ezt a jó kis térképet.

0: hallott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

0: Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
4: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
3: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rá.
4: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
3: Kész vagy hőssé válni?
4: Mentsük meg a világot.
5: Vajana.
3: Mi az? A fogam közé ment valami?
1: Júliusban a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 7 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Elhunyt Gutmann Vilmos, Dunakeszi egyetlen bortermelője, a Gutmann Borház alapítója. 79 éves volt, közölte bejegyzésében a város polgármestere. Diósi Csaba azt írta, halálával a település nem csak egy kiváló borászt, hanem egy igazi közösségi embert, a szőlő és a szó szerelmesét veszítette el. Kifejtette, ő volt az egyetlen a városban, aki az ital útját a tőkétől a pohárig végig kísérte, hiszen maga termesztette a szőlőt, maga készítette és értékesítette a borát. Gondosan ápolt ültetvényei nem csak Dunakeszi határában, hanem a váci Törökhegyen és Erdőkertesen is teremtek. Hozzátette, Gutmann Vilmost verselő borászként is ismerték. A pince csendjében és a közönség előtt egyaránt szenvedéllyel szavalta a költők sorait, és örömmel osztotta meg tudását. Dekoratív kézírással rendelkező önkéntest keres Berkenye polgármestere. Germa József internetes felhívásában azt írta, szeretnék újraírni a falu múzeumban lévő nagyméretű, kézzel készített Berkenye története dokumentumot magyar és német nyelven. Az irat sajnos mára nehezen olvashatóvá vált, így azt szeretnék, hogy az utókor számára is méltó módon maradhasson meg. Ehhez keresnek olyan szemét, akinek szép, gyöngybetűs írása van. Jelentkezni a polgármester@berkenye.hu e-mail címen lehet. Immár második alkalommal tért vissza a Mi kis falunk című vígjáték sorozat stábja Vácra, derült ki a helyi televízió tudósításából. Az egyik rendező, Lót Balázs a riporter kérdésére elmondta, nagyon szeretik a települést, mely számukra kicsit egzotikus, hiszen eltér a megszokott forgatási helyszínektől. A stáb a belvárosban, a főtéren dolgozott, a direktor szerint sokféle történetszállat tudnak itt képileg megvalósítani, éppen ezért idén még egyszer biztosan felkeresik a Duna parti várost. A híradás megemlíti, hogy a helyszínen rögzített jelenetek feltehetően a széria következő évadában lesznek láthatók. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más államban található helyszíneket, ahol mérgező anyag jelenlétére gyanakodnak. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a helyzetet, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A platform megjeleníti a környezetvédők és a hatóságok által már dokumentált területeket, valamint azokat a pontokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A zöld szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági jelzéseket, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Hozzátették, továbbra sem nyilvánosak azok a döntések, amelyek a magyar-osztrák, valamint a hazai tárcaközi azbest munkacsoportban születtek, és máig nincs országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett közösségek és önkormányzatok számára.
9: Időjárás.
8: Napos gomoly felhős időben lesz, ma részünk helyenként élénk széllel, elszórtan egy-egy futó záporzivatar is kialakulhat. Balassagyarmat és Vác térségében 30-31 Celsius fok várható a legmelegebb órákban.
6: Közlekedés.
8: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátonyterenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő
5: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
5: Ez a reggeli ritmus.
9: Ez történt hétfőn reggel.
10: Egy énekversenyre invitálunk benneteket, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, mégpedig Széchény felé vesszük ebben az órában az irányt, ugyanis megrendezik először a Majláth Júlia országos könyvzenei énekversenyt.
11: Ó, pont azt akartam kérdezni, hogy milyen stílusú lesz ez az egész történet, mert azért nem mindegy, nagyon sokat láthatunk, hallhatunk ugye a kereskedelmi csatornák.
10: Jó, az nyilván teljesen más.
11: De jó, ott is azért gyakorlatilag valahol egy énekversenyről meg tehetségeket próbálnak felfedezni, tehát valahol azért kapcsolódik a történet, az sem mindegy egyébként tényleg, hogy milyen stílusban történik ez az egész.
10: Igen, ugye ő a 20. századi magyar könnyűzenének és a táncdal kultúrának egy meghatározó szerzője volt, rengeteg dalt és lágert írt. Ha mondjuk most Norbika itt lenne, akkor szerintem kapásból vágnál, mert hogy ő ebbe benne van nagyon, én kevésbé. És hát azzal, hogy ezt a versenyt ezt róla nevezte el, ugye róla nevezték el egyfajta tisztelgés is a páratlan életmű előtt, illetve azért megtartani ezt a fajta szépséget, amelyet ő anno a 20. században ő lerakott az asztalra, úgyhogy az ő nevével fémjelezve indul el ez az énekverseny, amit hát eléggé komoly zsűri fog figyelni, meg nagyon komoly zsűri fog majd egyébként elmondani a véleményt, mert egyrészt itt lesz Friderika, énekesnő, őt lehet ismerni. Kétszeres Emerton díjas énekesnő, és az Eurovízión egyébként a negyedik helyezett lett. Itt az drága Olá Gergőnk is itt lesz, ugye, aki Nógrádi fiatalember, ugye X-Faktor harmadik szériának a győztese, nemzetiségekért díjas, esélyegyelőségért díjas, Szikra díjas, mindenfajta díjas. Meg hát, drága ember Péterünk, aki ugye balasagyarmati trombitaművész, dalszerző, zeneszerző, hangmérnök és stúdió maestro és minden is. Úgyhogy ők fognak majd zsűrizgetni, és ugye Onodi Kornél, akivel korábban beszélgettünk, hogy ő viszi most tovább a Széchenyi Műveldési Házat, hogy ő a rendezvény helyszínek az üzemeltetője, ő az egyik főszervező, Csukáné Szerémi Andrea a szakmai szervező, az Andival fogunk mindjárt beszélgetni, és Csatlós Noémi szintén szervezze az egész történetet. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez milyen lesz, mert hogy nem tudom, ezek már ugye kiveznek ilyen gyakorlatból, pláne azért tudod, mert hogy így ezek az X-faktoros, meg nem tudom én milyen sztárban sztáros sztorik mennek. Vagy
11: szerintem meg pont ettől jó.
10: Hát azt mondom, hogy kezd kimenni, ez pont ezért jó, hogy ez van. Igen.
11: Így van. Pont ezért jó, ettől jó ez a történet, hogy amellett, hogy néhány olyan borzadályokat lehet hallani kereskedelmi csatornákban, hogy valójában itt lehet, hogy aztán tényleg valódi értékekkel és tehetségekkel tudunk találkozni. Igaz, nem biztos, hogy eljutnak a tévébe, de majd mi jól beszámolunk róla.
10: Megbizony, mert hogy a jelentkezési határidő az még van, műfaj kategóriák is vannak, nevezési kategóriák is vannak, mindenről beszélgetünk mindjárt Csukáné Szerémi Andreával.

0: ez történt. Hétfőn reggel.
1: Remek dolog után, hát reméljük, hogy remek dologról fogunk beszélgetni ebben a pár percben. Jó rádiózás mindenkinek, mert hogy Széchenyben vagyunk ebben az órában, és azért vagyunk Széchenyben, mert hogy meg fogják rendezni a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt. És már Sanyika mondta azt, hogy hát lehet, hogy benevez valami örök zölddel.
2: Igen, igen, miért is ne? Ne hülyeskedj, hát ha nagyobb ismertségre teszek szert, mint a reggeli rádió műsorban.
1: Egyébként az lehet, az lehet. Figyelj, van felnőtt kategória, pop rock, jazz, musical, operett, bármit választhat ezek közül, Sanyika. Egy szép operett.
2: Musical.
1: Musical?
2: Aha, jó. Közelebb már hozzá.
1: Oké, okay. Igen. Na, úgyhogy igen, ezt beszéljük most át, mert hogy azért Salgótarentől a Megyeri hídig itt vagyunk, és hát lehet, hogy egyébként a fiatal tehetségek, vagy a kevésbé fiatal és idősebb tehetségek megmutatnák magukat. Egy országos felhívás az, amivel éltek a szervezők, és ugye első alkalommal majd augusztus 15-én került megrendezésre Széchenyben. Lehet rá jelentkezni, ezért is beszélünk róla, és egyfajta hagyományteremtő célja jött létre, mégpedig azért, hogy az énekes tehetségek számára a közönség és a szakma előtt bemutatkozási lehetőséget kínáljon, és hát szakmai fejlődést is elő lehessen segíteni. Nagyon pacek a zsűri, ezt mondtuk az előbb is, és hát kellenek az ilyenek, mert kellenek ugye itt túl a televíziós tehetségkutatós sokszor szörmedvényeken és förmedvényeken.
2: Hát igen, igen, ezt beszéltük is, hogy azért némelyiket tényleg elnézve, elhallgatva, inkább vicc kategória, nem is, nem ok nélkül, tudjátok, nekem beszél a tévé, tehát bemondja.
1: Igen.
2: Amikor oda kapcsolok az adott csatornára, hogy mit, hogy 9-es csatorna, és hogy ez melyik csatorna, és jelenleg milyen műsor van rajta, hány percig tart, tehát akadálymentes az én ilyen TV boxom, és bemondja, hogy szórakoztató műsor. Egyébként az.
1: Igen.
2: Tehát tényleg jókat lehet rajta.
1: Röhögni, de hogy nyilván azért itt már sokszor a szakmaiság a háttérbe vonul. Viszont most itt nem ez fog előfordulni, úgyhogy a szakmai szervezővel, Csukáné Szerémi Andival fogunk beszélgetni arról, hogyha tényleg aki többször is mondjuk ilyesmiken részt vett, az mire készüljön, mi lesz ez az egész történet, picit beszélgetünk egyébként Majláth Júliáról is, úgyhogy Andi itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Szia, na akkor kezdjük is, mert hogy úgy érzem egyébként, hogy neked ez egy eléggé régen dédelgetett álmod, nem tudom, jól érzem-e abból, amit én most itt a majlátenekverseny.hu-n én elolvastam, hogy ezt azért úgy régi vágy volt, hogy egy ilyet összehozzatok, Andi, talán kezdjük ezzel.
3: Hát most ezzel talán a koromat is el fogom egy picit árulni, bizony az 30 éves álmom.
1: Komolyan?
3: Valamikor, én síkolga tanítvány voltam, tehát könnyűzenei vonalon képeztek engem, és már akkor elhatároztam, amikor aztán pedagógussal is váltam, hogy ennek mindenképpen itt van a helye az országban.
1: Oké, akkor kezdjük is el, hogy akkor maga a verseny akkor hogy fog felépülni, hogyan tudtátok ezt tető alá hozni egyáltalán? Egy picit húzzuk el a mézes madzagot, hogy maga az énekverseny az akár attitűdjét tekintve az milyen lesz, hogyan képzelted, álmodtad meg ezt az egészet, Andi?
3: Szerintem amióta jöttek tényleg ezek a tehetségkutatók, televíziós tehetségkutatók, amiről ti is beszéltetek, akkor egy kicsikét háttérbe szorultak az igazi szakmai énekversenyek, ahol nem a show a lényeg, úgyhogy mi itt Széchenyben ilyet szeretnénk szakmai zsűri előtt, és valóságosan hagyj mutassák meg a hangjukat, tehetségüket, dalokat, és Unodi Kornél keresett meg engem, aki most a Művöldési Házunknak az üzemeltetője, hogy ő szeretne egy tehetségkutatót Széchenyben. Én nekem meg rögtön ez a 30 évvel ezelőtti vágy, hogy országos énekversen legyen, így összefűződött. Aztán én elmondtam neki, hogy nekem ez egy bizonyos szerzőnek a nevével fűződik össze, Majláth Júliájéval, és mivel Kornélnak is tetszett az ötlet, így elindultunk ezen a vonalon. Hát nyilván nekünk a jogutódokkal, a zeneszerző jogutódjával ezt meg kellett beszélni, de a jogutódok, a család, a rokonság is nagyon pozitívan állt hozzá.
1: De jó!
3: Úgyhogy így született meg, és hát a tegnapi naptól már én él a versenynek a honlapja is. úgyhogy innentől startol a jelentkezés.
1: Na, akkor elstartoltunk, és akkor beszélgessünk tényleg arról, hogy akkor milyen korosztály, milyen stílusban, hogyan lehet jelentkezni, illetve ugye hogyan képzeltétek el ezt a versenyt. Nem tudom, több fordulós lesz-e online része, akkor erről kicsit beszélgessünk.
3: Igen. Hát először is akkor a jelentkezők tekintetében nem szeretnénk senkit kizárni, úgyhogy a gyermek, junior és felnőtt korosztály az egy elég tárgy. Jöhet mindenki, 101 évesen is akár, hogyha jól énekel. A műfaj meghatározás pedig a pop rock jazz egy kategória.
1: Igen.
3: Aztán van egy musical kategóriánk és egy operett kategóriánk.
2: No, hát ott a helyem, a musical.
3: Na, ugye mondtam.
1: Igen,
3: én.
1: Sanyika.
3: Hát, hogy mindenki jöhet.
1: Igen.
3: Na most a fordulók tekintetében az első forduló az valóban online forduló, az azt jelenti, hogy a jelentkezéssel a honlapon fel kell tölteni egy kis videót is, vagy videós linket, ami a zsűri előzsűrizi a versenyzőket, és a második fordulóban a döntőben, ami Széchenyben ugye augusztus 15-én lesz, oda már a zsűrizett kiválogatott versenyzők érkeznek meg, és léphetnek föl a színpadra. Na most a konkrét versenyszabály a versenykiírás az a verseny saját honlapján elérhető, és ott abban a minutonban lehet jelentkezni is. A zsűri az azért is érdekes, mert hát ugye Nógrád földjén vagyunk, és sikerült olyan zsűrit verbúválni, felkérni, akiknek nógrádi kötődésük van, hát ugye Olá Gergőről mindenki tudja, Ember Petiről is, akik járnak hangfelvételekbe, stúdióba, vagy mint trombita művész ismerik, hogy ő is Balassa Gyarmati, és hát most már Friderika is nógrádi kötődésű, mert hát Salgó Tarjánban is él.
1: Aha, ezt nem is tudtam.
3: Úgyhogy így három nógrádi kiváló remek szakember fogja zsűrizni a versenyzőket.
1: Szuper, és akkor még itt a beszélgetés végére, akkor hol vannak a határidők, ezt azért mondjuk-e, vagy mondjuk-e még egyszer, nem tudom, el is mondtuk-e, vagy nem, nem is emlékszem.
3: Igen, nem, erről nem beszéltünk. Hát igazából egy hónap áll rendelkezésre, július 31-én zárul le a jelentkezés, akkor jön egy gyors előzsűrizés, és akkor augusztus 6-áig pedig kiértesítjük a versenyzőket, hogy kik azok, akik bejutottak a döntőbe, és várjuk őket Széchenyi színpadára.
1: Szuper! Andi, köszi, hogy tudtunk beszélni, és akkor figyelemmel kísérünk benneteket, akár mondjuk az elő válogató után még tudunk egyet beszélni, hogy akkor milyen versenyzői összetétel jött össze, úgyhogy nyomon követünk benneteket.
3: Várjál, még valami nagyon-nagyon fontos. Hát a nyeremény.
1: Okay.
3: Mert hogy a Majlát emlékkupához 300 000 forint készpénz jár, illetve egy professzionális stúdiófelvétel, és az első három helyezeteknek minden műfaj, minden korcsoportban értékes tárgynyeremények, kupák, érmek, úgyhogy...
1: De jó, akkor azért itt kitettetek magatokért ilyen szempontból is itt, hogy akkor... Igen, nagyon jó!
3: Az egész napköré egy tényleg szeretnénk, hogyha Széchenyt megismernék az emberek, itt körbejárnák, jó kis ételekkel, italokkal készülünk, úgyhogy minden lesz.
1: Szuper.
3: Várunk mindenkit csak szeretettel, és nem csak a versenyzőket, hanem az érdeklődőket.
1: Hát ez felér egyébként egy tök jó koncerttel, és hogyha ezt lehet így
3: van,
1: fogalmazni.
3: Így van,
1: igen. Andi, köszi, és akkor beszélni, még mondom el, hogy akkor még az előválogató után még gyorsan egy helyzetjelentést kérünk, hogy akkor
3: remek,
1: hogy vagytok.
3: Készen állunk.
1: Köszi, Andi, szia, minden jót. Szia, minden jót. Na, még egy másfél percünk van. Zsanyuk, én benevezlek, tudodon kívül, mit szólsz hozzá?
2: Jó, oké, tényleg, vagy a pop, vagy pedig mondom a musical kategóriába.
1: És milyen dalt énekelnél, hogy most pop vagy musical? Sissy Kecs? Modern Talking?
2: Nem, magyar.
1: Magyar?
2: Persze, Szerelemre születtem például. Zoltán Erika dala.
1: Akkor megisztjük, meggondolom, hogy igen.
2: Benevezzélek.
1: Figyelj,
2: nógrádi kötődése megvan, mi kell még énekelni? Nagyjából tudok.
1: Énekelni nagyjából tudok?
2: Persze.
1: Így indulsz neki?
2: Mindenki tud énekelni.
1: Végül is, igen, tehát hogyha a tehetségkutatók egy dolgot megerősítenek, az hogy hát egyébként mindenki tud énekelni. Hát az olyan, hogy ezt miért ne tudnál, érted? Biki Csunáj, meg a többiek, tehát
2: na, hogy... És mondd meg, hogy milyen ismertségre tett szert, országos ismertségre tett
1: igen.
2: Szert, belegondolsz.
1: Igen, hát ez óriási. Valóban. Na, jól van, úgyhogy akkor, hát kedves Igen, kis megafonos pacsirtáink. Még egyszer mondjuk azt, hogy a július 31-én péntek éjfélig lehet jelentkezni a Majláth Júlia énekversenyre, ugye Széchenyben lesz, mégpedig ugye augusztus 15-én. Igen, és ugye annyi, ugye, hogy a továbbutásról az értesítés majd 9-én vasárnap éjfélig fog történni, és akintől kezdve neki fog a döntő indulni, és hát előtte egy online sztori van, és nagyjából ennyi. Úgyhogy lehet készülni, én azt mondom, szerintem egy klassz dolog lesz. Úgyhogy hajrá, hajrá! Még egyszer azért majd ezt összekezdjük mindjárt, a Megaslágerek alatt.

0: történt. Hétfőn reggel.
1: Kedves énekes megafonisták, nevezzetek be a Majláth Júlia énekversenyre. Jó, nagyon fontos dolog, mert hogy ezt Széchenyben fogják megrendezni, és hát tiétek lesz a színpad. Akár Karvas Anya is lesz a színpad.
2: Kész. Egy nógrádi csoda, egy újabb nógrádi csoda fog születni. Egy igazi nógrádi énekes pacsirta. Ezt nem szabad kihagyni, drága hallgatók. Na. Ezzel élni kell ezzel a lehetőséggel. És nagyon-nagyon örülök, hogy megvalósul Andreának ez az álma. 30 éve dédelgeti ezt az álmat, ahogy elmondta az előző percben.
1: Így van, mert ugye Csukán és Szerémi Andréval beszélgetünk, aki ugye a szakmai szervezője ennek, és hát igen, aztán a Kornél, aki most ugye viszi a művházat, ő mondta, hogy akkor legyen valamit elcsiputató, erre kapott ugye az Andi, és meg is álmodták az egészet, mert hogy ennyi, kész. Ugye?
2: Tökéletes elképzelés. Nézd, énekelni mindenki szeret. Nem mondom, hogy mindenki tud, mert akkor saját magamból csinálnék bohócot, meg mondanék hülyeségeket így az éterben, de énekelni mindenki szeret, és jó, a maga módján mindenki tud is. És persze, ha elmögött van még tudás is, és mondjuk egy óriási felfedezés lesz bárki is, mert tényleg kiváló zsűrik vesznek részt ebben a történetben, mint Ember Péter, vagy
1: Olá Gergő és Olá Friderika.
2: Gergő, vagy Friderika, igen, hogy azért tényleg onnantól kezdve akár tényleg a világ kapujába is beléphettek. Elindulhat valami, elindulhatsz az úton, előrélé. Na most van, hogy változtathatsz az életet.
1: Ez az, mondjad, Sanyika!
2: Most! Mikor máskor? Most! És tudod, mi a jó? Hogy ezt is tőlünk tudtátok meg. Ezért hallgatni a megafont.
1: Igen, hát van benne valami. Igen, úgyhogy ami... ami a lényeg, ugye, hogy 31-én péntek éjfelig tudtok jelentkezni, jó, erre az énekversenyre. Aztán ugye ezt úgy, hogy van egy online forduló, az elődöntő az online zalnik, ugye beküldött videót a zsűri értékei, úgyhogy kiválasztja a döntőbe kerülő versenyzőket, aminek a döntésről aztán majd augusztus 9-én vasárnap éjfélig megy ki az e-mail, és ezt követően aztán jön a döntő, ahol ugye a versenyzők a második dalukkal lépnek majd a színpadra, és ugye ez augusztus 15-én lesz, és ugye a korosztályok ugye a 6-12 év, 13-18 év, valamint a 19 és 127, tehát ezek a korosztályok vannak, mindenhol lesznek egyébként értékes nyeremények, és ugye ami a mindent visz, ugye ez a Majláth emlékkupát kapja meg, 300.000 forintot még pluszban, professzionális stúdió felvételt, nagyon sok tárgynyeremény is van, úgyhogy mi arra biztatunk mindenkit, hogy akkor énekeljetek, jelentkezzetek, és majd az elődöntő után Andit megint hívjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Afrodíziákumot keresel? Ne a netet böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyar.hu.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henry, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: Váci Világi Vigalom. Június 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
4: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jó okkal választott engem. És téged is kiválasztott.
3: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
4: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
3: Kész vagy hőssé válni?
4: Mentsük meg a világot.
5: Vajana.
3: Mi az? A fogam közé ment valami?
5: Júliusban a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 8 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Egy gödi férfi tett bejelentés, miszerint tavaly szeptembere és idén áprilisa között többször is nagy összeget utalt ismeretleneknek, akik tőzsdei befektetéssel elérhető magas hozamot ígértek neki, amiből végül semmi nem lett, írja a Hello Good internetes oldal. A rendőrség tájékoztatása szerint arra is rávették a sértettet, hogy az ettől a csoporttól érkező kisebb összegeket az általuk megadott számlaszámra utalja tovább. A csalók által okozott kár több mint 12 millió forint. Egy másik bejelentésben a bűnözők klasszikus módszert alkalmaztak. Azzal hívtak fel egy dunakeszinőt, hogy gyanús pénzmozgást látnak a számláján. A telefonáló banki alkalmazottnak adta ki magát, és elmondta, sikerült megakadályozni a műveletet. Kibervédelemre hivatkozva azonban arra kérte a nőt, telepítsen egy programot a számítógépére, lépjen be a netbankjába, és egy QR kóddal hagyja jóvá az utalás letiltását. Ezt még háromszor megismételtették az áldozattal, aki végül rájött, hogy valójában ezzel engedélyezte a tranzakciót a csalóknak, akik így összesen több mint 60 millió forintot loptak el tőle. Mindkét ügyben csalás miatt megindult az eljárás. 100 halombattal rendezték meg a napokban a baleseti helyszínelők szakmai versenyének Pest vármegyei döntőjét. A megmérettetésen a kresszel és a szakmai ismeretekkel kapcsolatos elméleti feladatok mellett szimulált szituációkban kellett a nyomokat minél pontosabban rögzíteni. Az első helyet a Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársa Balog István rendőrzászló szerezte meg. A második a Szentendrei kapitányságról Berencsi Róbert rendőrőrmester lett, míg a harmadik helyen Dudás Dán Dániel rendőrfőtörzsőrmester végzett a Váci kapitányságról. Immár második alkalommal tért vissza a Mi kis falunk című vígjáték sorozat stábja Vácra, derült ki a helyi televízió tudósításából. Az egyik rendező, Lót Balázs a riporter kérdésére elmondta, nagyon szeretik a települést, mely számukra kicsit egzotikus, hiszen eltér a megszokott forgatási helyszínektől. A stáb a belvárosban, a főtéren dolgozott, a direktor szerint sokféle történetszállat tudnak itt képileg megvalósítani, éppen ezért idén még egyszer biztosan felkeresik a Duna parti várost. A híradás megemlíti, hogy a helyszínen rögzített jelenetek feltehetően a széria következő évadában lesznek láthatók. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Anita elmondta, a csúcs találkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően. Továbbá fejlesztik a hadipart. Ezen kívül egyeztettek az öbölmenti államok, vagyis Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait tárca vezetőivel is. Hangsúlyozta, arról tárgyaltak a partnerekkel, miként segítik ezek a térségek a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak a jövőben még szorosabban együttműködni. Kína nem jelent fenyegetést egyetlen országra sem, és nem veszélyezteti az euróatlanti térség biztonságát. Ezt a kínai külügyminisztérium szóvivője Mao Ning közölte. Elmondta, a NATO egy regionális védelmi szövetség, melynek világosan meghatározott feladata és földrajzi hatóköre van. Hozzátette, a szervezetnek szakítania kell a hidegháborús gondolkodással, objektíven kell tekintenie az ázsiai országra, és be kell fejeznie a pekingi veszély hangoztatását.
7: Időjárás.
9: Időjárás.
8: Napos gomoly felhős időben lesz ma részünk, helyenként élénk széllel, elszórtan egy-egy futó zápor zivatar is kialakulhat. Balassagyarmat és Vác térségében 30-31 Celsius fok várható a legmelegebb órákban.
10: Közlekedés.
11: Közlekedés.
8: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most megadjuk a reggelt.

0: ez történt kedden reggel.
1: Itt a papír, hol a papír, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Igen, arról beszélgettünk egy karácsonyi felvetésére, és már azért jött egy-két hozzászólás, amiből fogunk csemegézni, hogy ugye felmenő rendszerben vezették be, tehát most a 25-ös, 26-os tanévben az elsők, akiknek már nincsen a kezükben a bizonyítvány, hanem már ez digitálisan létezik csak, és hogyha a szülő nem fog kérni egy ilyen díszpéldányt, vagy mit a krétában, vagy nem kért, akkor innentől kezdve gatya van, és nem tud a gyerek a mamához rohanni, hogy akkor szépen laposgatva megmutassa azt, hogy akkor egy tesiből és ötös lesz, úgyhogy kiváló lett, és a többi, és a többi. Igen, tehát ezt a krétába kell igényelni, és...
2: Azért kíváncsi lennék, hogy hányan igénylik. Tehát én nem hinném, hogy azért annyira sokan ezt a dolgot támogatnák, hogy ne legyen egy kézzel fogható bizonyíték a kezünkbe. Én biztos vagyok ebben, hogy ez nem fog jó, megvalósult, nem arról van szó, de hogy ez nem egy sikeres döntés, az biztos. Tehát azért erre szükség van. Tehát ez a te életed, ez rólad szól. Olyan borzasztó, hogy ezt is el akarják venni tőled. Az emlékezés lehetőségét, a gondolataidat, hogy te nosztalgiázz, hogy te visszagondolj majd a gyerekkorodra, hogy te meg tud majd a gyerekednek mutatni, hogy igen, apa, nézd, vagy anya, ilyen volt, mit tudom én, biológia, vagy matekból, vagy ötödikben így álltam, tehát ezáltal még azt is tudod ellenőrizni, bocsánat, hogy évről évre hogyan fejlődtél.
1: Uh-huh.
2: Ezt tudod így a szintek emelkedése. Aha, hát figyelj, hatodikban, mit tudom én, például németből hármas voltam, de nem ok nélkül államvizsgáztam, meg érettségiztem, meg stb. Nyilván más a sorrend, mert nézd meg szépen, hogy hetedikben, nyolcadikban meg már kitűnő voltam például németből.
1: Jó, azzal indokolják ezt, hogy ugye ma már minden digitális, és ugye ezért volt, ezért volt indokolt, hogy bizonyítványokat is kiáltsák így. Ezek az okiratok könnyen visszakereshetőek, nagyon gyorsan elérhetőek, 80 évig őrzik meg adatokat, és ugye amivel jönnek még ugye az a tanárok, tehát hogy itt évvége van, nem tudom én, van mondjuk három nem tudom én, szakos tanár, vagy nem tudom, osztályfőnök, hogy így ugye ott szépen az egy külön, gondolom óriási örömmel teszik meg azt, hogy akkor ezt minden gyöngybetűvel szépen a tanárok
2: régiek is megírták.
1: De ott kell ezzel nekik kecsölnük. Most egyébként lehet, hogy valaki szereti, de hogy csökkentik ez a fajta digitalizáció a tanároknak az adminisztrációs tereket, mert hogy kevesebb idő kell, ugye, ahhoz, hogy
2: ez
1: hát de egyébként meg nem, tehát hogy most még ott még külön még, hogy leírjuk ezeket, akkor ott van a papír, kész, ennyi.
2: Ez hülyeség, ez már csak magyarázkodás, nem? Már ezzel védeni akarja magát az a hivatal, aki ezt a törvényt elrendelt. Ez semmi más. Mások helyett akar ő védekezni, meg magyarázkodni.
1: Jó, az érettségit megkapod, azt megkapod rendesen a kezedben, viszont ezek az évvégéket, ezeket már egyébként nem. És ugye az, hogy egy ilyen díszpéldány lehet évente egy alkalommal tirít és mentesen kérni, és de minden papír más, Anika, vagy nem minden, tehát ennyi már, tehát hogy így...
2: De akkor bocsánat, de az ilyeneket, hogy most bocsánat, csak mondom ezt a hülye lottót. Hát mennyien lottoznak, az mennyi papír?
1: Igen, egyébként pont most...
2: És foglalkozik senki.
1: Én pont most szortíroztam, én az összes bizonyítványomat kidobtam. Tehát most érted, mit kezdjek egy...
2: Nem kell egy emlék, nem akarod majd egy gyerekednek megmutatni?
1: Különösebben nem, tehát hogy most...
2: Miért nem? Hát biztos
1: ott van az
2: meg...
1: év végéig, tehát hogy így, érted, minek tartogassam
2: mindent
1: meg?
2: Mindent eldobunk magunktól, ez a baj, hogy...
1: Mi az, hogy mindent?
2: De ebbe az irányba tart a világ, és akkor visszatérve a papírra, a blokk nem számít, hogy kilométeres blokkok jönnek ki a pénztárgépekből, az nem pazarlás, meg az nem fakivágás, meg ez meg az... Adjuk már.
1: Na jó, az megint más, Anika, mert akkor... Jó, de akkor meg azért fogsz sírni, hogy miért nem kapsz blokkot.
2: Na? Épít arról szó volt, hogy nem lesz blokk, hanem részletesen fel lesz tüntetve majd a mobilod.
1: Egy applikációt fogsz kapni. Na, az jobb lesz? Te hogy fogod látni majd? Vagy érted?
2: Na, igen.
1: Bármi, hogy akkor megkapod-e, vagy nem, és akkor... Na, tehát nem magad ellen beszéljek. Igen, mi ez meg fog, most már ez szépen azért ez kivezetésre fog kerülni, és tényleg ezek meg fognak szüntetni. szűni. Viszont ugye arról beszéljünk majd, és akkor ezek a kérdések is már jött egyébként egy-két-három válasz, hogy mi volt az olyan utolsó dokumentum a kedves hallgatónak, ami örült, hogy papíron is megvolt.
2: És erre nekem például... ilyen okleveleim vannak, kitüntetések, akár a sport okleveleim, vagy például mit tudom, mondjuk kaptam jó tanuló, jó sportoló kitüntetése, arra is oklevél, de mondjuk kaptam valami elismerést, és az papír alapon megvan.
1: Oké, de nyilván, ha van egy verseny most 2026-ban, mondjuk lesz a Palóc triatlon, mondjuk azt, akkor ott azért ott nem szűnik meg, tehát fizikálisan ugye ott megkapod az oklevelet, tehát ezek nem szűntek meg. Érted, mire gondolok?
2: De a következő lépés majd az lesz.
1: Itt mondjuk egy hallgató mondja azt, hogy amikor lakást vettünk, hiába volt minden elektronikusan meg, jó érzés volt kézbe venni az adásvételi szerződést.
2: Nekem most is megvan, kértem digitálisan is az ügyvédtől, hogy legyen meg kinyomtattuk több példányba, a nyakánál is van, meg nálam is az adásvételi szerződést.
1: Igen, tehát ugye persze. Valaki azt mondja, hogy a nagymamám kézzel írt végrendelete, annak súlya van, nem tudnám elképzelni csak egy fájlként.
2: Így van, jogos.
1: Ez is érdekes egyébként. A gyerekem születési anyakönyve kivonata, ezt szerettem egy dossziéba tudni, nem csak a telefonon, ezt is írja valaki. És még ilyen
2: házassági anyakönyvi kivonat.
1: Az autó adásvételi szerződése, vita alakult ki a vevővel, jó volt, hogy ott volt előttünk aláírva minden. Például. Aztán valaki, az orvosi zárójelentés. Elromlott a telefon, nem volt internet, de a papír csak elővettem, és kész. Ugye most már azt is már ilyen PDF-ben kapott meg, vagy nem tudom, hogy föltöltik a háló a felhőbe.
2: Ott van a felhőbe, igen.
1: És akkor kész, ennyi. Igen. Én úgy vagyok vele, hogy nem tudom. Tehát, hogy igenis, meg nem is. Tehát nem tettem még magammal ezzel kapcsolatban rendet. Az, hogy mondjuk... Igen,
2: kinek volt baja az, hogy a gyerekek kapnak bizonyítványt? Mondd meg nekem, kinek volt baja azzal, hogy a tanár, te tudta minden tanár, hogy ez a munkaköri kötelessége, hogy eljön az évvége, és meg kell írni a bizonyítványt. Vállalták évtizedeken, évszázadokon.
1: Jó, ezt adom, én ezt adom, mert azért ez mégiscsak a bizi az bizi, ugyanakkor még mindig vannak olyan szituációk, meg vannak olyan szolgáltatások, ahol egyszerűen, tehát hogy nem tudsz, tehát 2026-ban haló. Nekem el kell mennem Salgótarjánba, hogy a gázbevezetéssel kapcsolatban én ott nem tudom én szerződést kössek. Tehát nekem ott van egy másfél órás utam, és akkor nekem ott el kell mennem. Tehát 2026-ban miért nem tudom ezt neten megcsinálni? Érted? Tehát, hogy szerződést aláírni, ilyen applikáció már van külön, és akkor befotózom, és nem tudom, érted? Hogy nekem például ez az, ami úgyhogy ilyen félig klasszik men vagyok, de már lassan engedem el ezeket is, mert ugye én egy ilyen postának a applikációjával szoktam becsippantani a QR kódot a sárga csekkeken.
2: Igen, ismerős.
1: Viszont már ez egyik szolgáltatónál, ami hozza a telefont, meg vagy hozza a tévét, meg a netet, ott már applikációt használok, és 800 forinttal olcsóbb az egész történet. Tehát, hogy én billogok ide-oda, de nem tudom, hogy mi maradjon meg, vagy hogy mi nem maradjon meg. Valamikor roppant erősek ezek a
2: például ezt is miért nem szüntetik meg, bocsánat, ezeket a csekkeket is.
1: Hát mi az, hogy miért nem? Hát te vagy az, aki azért ágál, hogy miért zárnak be a kisposták. Sanyika, ha megszűnnek a csekkek, akkor gyakorlatilag tehát minek kisposta?
2: Hát figyelj, de most csak azért van posta.
1: Hát mi a csekket fel tudnak. Mi levelezel? Barátnőddel? Vagy levelezünk?
2: Nyilván vannak ott mások is, azért lehet menni újságot, meg mit
1: szerintem
2: tudom.
1: Az sem. Tehát, szerintem gyarmaton a posta volt már megszűnt szerintem bent a postán.
2: Döbbenetes, hallottam a múltkor, hogy hónap
1: de csak oké, de akkor mindent hoz maga után mindent, tehát ugye, hogy azt mondod, hogy ne legyenek csekkek, akkor gyakorlatilag nem kell posta. Nem, meg is fog szűnni a posta szerintem, tehát hogy semmi értelme nincsen már neki ilyen szempontból. Ezt a generációváltás, ezt sokszor mondtam már, és hogy el fog tűnni a posta, mint olyan. De bizonyos dolgokat meg legyenek meg egyébként papíron, szerintem is. Ugye azt is kérdeztük a hallgatókon még gyorsan, még itt a hírek előtt, hogy mi az a papír, amit soha nem engedne eltűnni. az életéből, és valaki azt írja, hogy nekem a családi fényképalbumok és a régi levelek. Tudom, hogy nem hivatalos papírok, amiről beszéltek, de amikor előveszem őket, más érzés, mint egy telefon kijelzőjét nézni. Ezeket soha nem szeretném, ha teljesen felváltaná a digitalizáció. Illata,
2: van tapintása, az teljesen más. Még ha régebbi, az a, mit tudom én, kis dohos szagot érzed a 100, nem tudom, 20 éve ki nem nyitott borítékon is, akkor is azt jó megszagolni, nem?
1: Igen. Na, úgyhogy még ezt a kérdést fenntartjuk, és a hírek, zenék után még azért szemezgetünk egy-két választ.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Mi az a papír, amit soha nem engednétek ki az életetekből? Ez volt a kérdés, amire még egyébként várjuk a választ. Vannak egyébként jók, ugye előbb az egyik hallgatónk azt írta, hogy ugye a fényképalbumok, hogy az teljesen más megfogni a fotókat, mint egyébként a digitális képeket nézni a telefonon. Valaki azt írja, hogy hol van? Nem tudom. A kézirat recepteket. Édesanyám receptfüzete sokkal több, mint egy szakácskönyv, benne van a kézírása, a megjegyzései, még a régi foltok is a történeteket mesélik el. Igen.
2: Hát nem tudom, nekem azok a receptek nem hiányoznak.
1: Nem?
2: Nem.
1: Hát, pedig az olyan, mint a fénykép. Olyan személyes élmény kapcsolódik hozzá, Sanyika. Érted? Jó, mondjuk, te nem vagy egy nagy főzős, azt tudom. Egészségügyi dokumentumokat ír valaki. Persze jó, hogy elektronikusan is elérhetőek, de amikor orvoshoz megyek, vagy utazom, szeretem, hogyha a legfontosabb papírok nálam vannak. Többször előfordult már, hogy az egyszerűbb volt.
2: Most gondolod, hogy bemész, elutazol valahova például, egy szakrendelőbe, és mondjuk bármi oknál fogva áramszünet, vagy leállarendszer, és te odautaztál. Érted? Több órát, és mondjuk, ha csak digitálisan vannak meg a dolgaik, a papír, mit tudom én, az adataid, vagy bármi egyéb, nem tudsz bemenni a vizsgálatra.
1: Igen.
2: És fölöslegesen utaztál el.
1: Igen. Aztán valaki még azt írja nekünk, igen, valaki az orvosi zárójelentés mondta, apukám régi levelei, a diplomám ki van keretezve a falon, PDF-ben biztos nem lenne ugyanilyen büszkeség ránézni. Azért még azt megkapjuk szerintem, ugye?
2: Tehát, hogy... Szerintem igen.
1: Igen, de hát, hogy igen, azért mondjuk azt megkapod. De érettségét is megkapod, tehát, hogy érted? De az évvégi bizit. Azt nem. Miért nincs olyan, most jut eszembe, hogy mint az érettségi bizonyítványnál is, érted? Akkor lenne mondjuk, kérd a nyolcat, akkor lenne a nyolcadik végén egy bizonyítvány, amiben abban van, hogy akkor az elsőben, mit tudom én, 4,2 voltál a másodikban, 5,0 voltál a 6.
2: Tudod, hogy hányszor gondolkodtam?
1: És akkor lenne egy ilyen egy darab a 8 év alatt egyszer, így van, és így kész, ennyi. Jut eszembe, ha most itt tényleg már azért nézem itt azt, hogy akkor
2: én
1: diploma.
2: Én ezen nagyon sokat gondolkodtam, Sulis.
1: És akkor én meg tud maradni, van. Érted, mire gondolok.
2: És meghagyom, és akkor kész. Bizonyítványod van.
1: Egy, 8.
2: Meg az érettség.
1: Igen.
2: Aki esetleg diplomás, a diploma kész.
1: Igen. Mert mondom azért, az nem azt nem szoroz, hogy mondjuk esetben nem tudom én, tehát olvasásból, írásból 5-ös voltál, vagy 4-es. Tehát érted, mire gondolok?
2: Persze.
1: Igen. Úgyhogy én még nézegetem, de szerintem nagyjából annyit írtak a hallgatók. Valaki még azt írta, hogy a csalántfánkkal kapcsolatos iratok, régi anyakönyvi kimondatok, levelek, dokumentumok, ezek összekötnek a felmenőinken, nem szeretném, ha csak egy felhőben tárolt adat maradna belőlük. Ez is jogos egyébként, hogy ezt se adná ki a kezeik az ezeket a papírokat. Oké, jó van. Na, köszönjük szépen, megyünk tovább az zenékkel.
2: Igen, hogy beszéltünk erről.
1: Igazán nincs mit, Sanika, szívesen.
2: Köszi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Elhunyt Gutmann Vilmos, Dunakeszi egyetlen bortermelője, a Gutmann Borház alapítója. 79 éves volt, közölte bejegyzésében a város polgármestere. Diósi Csaba azt írta, halálával a település nem csak egy kiváló borászt, hanem egy igazi közösségi embert, a szőlő és a szó szerelmesét veszítette el. Kifejtette, ő volt az egyetlen a városban, aki az ital útját a tőkétől a pohárig végig kísérte, hiszen maga termesztette a szőlőt, maga készítette és értékesítette a borát. Gondosan ápolt ültetvényei nem csak Dunakeszi határában, hanem a váci Törökhegyen és Erdőkertesen is teremtek. Hozzátette, Gutmann Vilmost verselő borászként is ismerték, a pince csendjében és a közönség előtt egyaránt szenvedéllyel szavalta a költők sorait, és örömmel osztotta meg tudását. Dekoratív kézírással rendelkező önkéntest keres Berkenye polgármestere. Germán József internetes felhívásában azt írta, szeretnék újraírni a falu múzeumban lévő nagyméretű, kézzel készített Berkenye története dokumentumot magyar és német nyelven. Az irat sajnos mára nehezen olvashatóvá vált, így azt szeretnék, hogy az utókor számára is méltó módon maradhasson meg. Ehhez keresnek olyan szemét, akinek szép, gyöngybetűs írása van. Jelentkezni a polgármester@berkenye.hu e-mail címen lehet. Immár második alkalommal tért vissza a Mi kis falunk című vígjáték sorozat stábja Vácra, derült ki a helyi televízió tudósításából. Az egyik rendező, Lót Balázs a riporter kérdésére elmondta, nagyon szeretik a települést, mely számukra kicsit egzotikus, hiszen eltér a megszokott forgatási helyszínektől. A stáb a belvárosban, a főtéren dolgozott, a direktor szerint sokféle történetszállat tudnak itt képileg megvalósítani. Éppen ezért idén még egyszer biztosan felkeresik a Dunaparti várost. A híradás megemlíti, hogy a helyszínen rögzített jelenetek feltehetően a széria következő évadában lesznek láthatók. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más államban található helyszíneket, ahol mérgező anyag jelenlétére gyanakodnak. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a helyzetet, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A platform megjeleníti a környezetvédők és a hatóságok által már dokumentált területeket, valamint azokat a pontokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A zöld szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági jelzéseket, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Hozzátették, továbbra sem nyilvánosak azok a döntések, amelyek a magyar-osztrák, valamint a hazai tárcaközi azbest munkacsoportban születtek, és máig nincs országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett közösségek és önkormányzatok számára.
7: Időjárás.
1: Időjárás.
6: Napos gomoly felhős időben lesz, ma részünk helyenként élénk széllel, elszórtan egy-egy futó zápor zivatar is kialakulhat. Balassagyarmat és Vác térségében 30-31 Celsius fok várható a legmelegebb órákban.
1: Közlekedés.
7: Közlekedés.
6: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Dunakeszin a Rév utcában, Csörökben a Gödöllői úton és a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most megadjuk a reggel ritmusát.

0: ez történt kedden reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szép reggelt. Na, a 22-es útra pattanunk ebben az órában.
2: Nem rossz út, jártam arra a múltkor.
1: Na, jó,
2: Széchenyből jöttem hazafele, mert úgy mentünk, tudod, a példakép táborba,
1: igen,
2: hogy M3-as, 21-es,
1: igen,
2: Hollókő, és akkor ugye úgy Széchenyi, visszafele meg erre gyarmatnak jöttünk.
1: Na, szép kis kör akkor, igen.
2: Taxival.
1: Na, de mi most akkor itt vagyunk, mert hogy több közösségi médiás csoportban, ugye itt lakók, ott lakók, itt élők méltatlankodtak és háborodtak fel azzal kapcsolatban, hogy akkor eléggé komoly fa kivágás, faírtás történt a 22-es mentén. Igen, tehát hogy egyszer már volt egy ilyen, és erről beszéltünk, hogy ez fontos volt, mert ugye itt az egyenes a Dimitrov puszta felé, ugye Dimitrov egyenes, ott ugye pláne azt, hogy állandóan pattannak ki az őzek, és mindenhol pattannak ki az őzek, ott egyfajta...
2: Meg az, hogy mi autósok, mi szeretjük ott nyomni is. Nagyon.
1: Igen, tehát ott a bokros részt, tehát hogy kinyomták, meg ott azt hiszem, ugye a mész őrhalom előtt van ugye a vasúti átkelő azon a egyenesen, és ott is szépen ki lett takarítva, hogy legalább tudjunk azért jobban figyelni, hogyha valaki kipattan Bambiéktól, akkor lehessen azért fékezni, és ne legyen nagy baj. Most ezen túlmenően történtek a fakivágások, főleg ugye itt a Dejtár és Északpeter közötti szakaszon, és hát ott ugye azt, hogy akkor élőhelyek, stb., meg pláne most, hogy 43.728 fok volt, és ugye Széchenyi mondjuk most mindent vitt.
2: 42 fokkal, 42, igen?
1: Igen, de hát azt, hogy a múltkor meg 41,9 volt, tehát hogy érted, most meg 42. Tehát. Na mindegy, zárója bezárva. Igen, és akkor most az mindenki nagyon érzékeny arra, hogy akkor fák, meg hogy fásítás van, és mélet kivágva, mert hogy megint 40,
2: hát
1: 50, 60,
2: nem
1: 100 év.
2: Amúgy.
1: Hogy?
2: Nem értem, mert hát az egész ország arról szól, hogy minél több fát telepítsünk, ültessünk, a városok is, meg jó levegő, környezet megóvása, fásítási programok indultak mindenhol, akár Balassagyarmatot kapcsán is még szerintem beszéltünk is.
1: Persze.
2: Erről a polgármester úrral, Csak Gáborral, de akkor most nem tudom ezt. Egyrészt, amikor mondjuk tényleg olyan van, hogy akadályozza mondjuk egy kikanyarodást a főútra, vagy ilyesmi, oké, azt mindenképp meg kell tenni. De az, hogy ezért mondjuk egy főút mentén fákat ki kelljen vágni,
1: igen, gondolom,
2: mi az oka ennek? Mi a fő, igen, indok?
1: Én olyan értesülést kaptam, és erről fogunk beszélgetni majd Lehel Zoltánnal, a Nógrád Vármegyei Közút, Nógrád Vármegyei egyiken igazgatójával pontosabban, hogy itt már elkezdődik az előkészítése 22-es főút rendbetételének. Ugye, mert hogy egy szakaszt megcsináltak, ott vadkertig bezárólag, de onnantól kezdve egyébként eléggé katya, ugye ezt meg akarják oldani, és ugye emellett készül a kerékpárút is, amivel tudsz tekerni 22-es mentén, tehát hogy egyébként az egy baromi jó dolog lesz, tehát szerintem ez nagyon jó, mert nagyon sok biciklis ismerősöm van, akik ugye nem tudnak tekerni, mert ugye főúton halál, tehát hogy nem tudsz.
2: Persze.
1: Megölnek, érted? Úgyhogy ezek épülnek, és akkor elvileg ugye itt az van, hogy maga a mostani úttestnek a szabványa sem jó, akkor ki kell majd szélesíteni, hogyha ez hozzányúlnak, plusz még akkor tényleg kerékpárút nyomvonal ott fog majd menni oldalt, gondolom én, pontosabban ilyen infóim vannak. Sőt, még úgy tudom, hogy lesz egy bekanyarodós ráb is a dejtári elágazásnál, tehát
2: az
1: ott is szélesíteni fogják az utat, és hát gondolom ugye, hogy ott az alap, meg az, hogy csapadékvíz elvezetés, meg árkolás, meg patkázás, meg hasonlók, szerintem ez véget történt meg a fáknak a kivágása. Na most erről beszélgetünk mindjárt Lehel Zolival, vagy cáfolja, vagy megerősíti, ez ki fog derülni, és akkor pár dal, és vele beszélgetünk.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Egy gödi férfi tett bejelentés, miszerint tavaly szeptembere és idén áprilisa között többször is nagy összeget utalt ismeretleneknek, akik tőzsdei befektetéssel elérhető magas hozamot ígértek neki, amiből végül semmi nem lett, írja a Hello Göd internetes oldal. A rendőrség tájékoztatása szerint arra is rávették a sértettet, hogy az ettől a csoporttól érkező kisebb összegeket az általuk megadott számlaszámra utalja tovább. A csalók által okozott kár több mint 12 millió forint. Egy másik bejelentésben a bűnözők klasszikus módszert alkalmaztak. Azzal hívtak fel egy dunakeszi nőt, hogy gyanús pénzmozgást látnak a számláján. A telefonáló banki alkalmazottnak adta ki magát, és elmondta, sikerült megakadályozni a műveletet. Kibervédelemre hivatkozva azonban arra kérte a nőt, telepítsen egy programot a számítógépére, lépjen be a netbankjába, és egy QR kóddal hagyja jóvá az utalás letiltását. Ezt még háromszor megismételtették az áldozattal, aki végül rájött, hogy valójában ezzel engedélyezte a tranzakciót a csalóknak, akik így összesen több mint 60 millió forintot loptak el tőle. Mindkét ügyben csalás miatt megindult az eljárás. 100 halombattán rendezték meg a napokban a baleseti helyszínelők szakmai versenyének Pestvár megyei döntőjét. A megmérettetésen a kresszel és a szakmai ismeretekkel kapcsolatos elméleti feladatok mellett szimulált szituációkban kellett a nyomokat minél pontosabban rögzíteni. Az első helyet a Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársa Balog István rendőrzászló szerezte meg. A második a Szentendrei kapitányságról Berencsi Róbert rendőrőrmester lett, míg a harmadik helyen Dudás Dániel rendőrfőtörzsőrmester végzett a Váci kapitányságról. Immár második alkalommal tért vissza a Mi kis falunk című vígjáték sorozat stábja Vácra, derült ki a helyi televízió tudósításából. Az egyik rendező, Lót Balázs a riporter kérdésére elmondta, nagyon szeretik a települést, mely számukra kicsit egzotikus, hiszen eltér a megszokott forgatási helyszínektől. A stáb a belvárosban, a főtéren dolgozott, a direktor szerint sokféle történetszállat tudnak itt képileg megvalósítani, éppen ezért idén még egyszer biztosan felkeresik a Duna parti várost. A híradás megemlíti, hogy a helyszínen rögzített jelenetek feltehetően a széria következő évadában lesznek láthatók. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Anita elmondta, a csúcs találkozó legfontosabb eredmény

0: eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően. Továbbá fejlesztik a hadipart. Ezen kívül egyeztettek az öbölmenti államok, vagyis Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait tárca vezetőivel is. Hangsúlyozta, arról tárgyaltak a partnerekkel, miként segítik ezek a térségek a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak a jövőben még szorosabban együttműködni. Kína nem jelent fenyegetést egyetlen országra sem, és nem veszélyezteti az euróatlanti térség biztonságát. Ezt a kínai külügyminisztérium szóvivője Mao Ning közölte. Elmondta, a NATO egy regionális védelmi szövetség, melynek világosan meghatározott feladata és földrajzi hatóköre van. Hozzátette, a szervezetnek szakítania kell a hidegháborús gondolkodással, objektíven kell tekintenie az ázsiai országra, és be kell fejeznie a pekingi veszély hangoztatását.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxra lehet számítani Rétságon a vasúti átkelőnél, valamint Verőcén az Árpád úton is. Óvatosan közlekedjenek és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party.
1: Reklám.
0: Reklám.
2: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henry, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed! Reklámot hallottak.
1: 21 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Anita elmondta, a csúcs találkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően. Továbbá fejlesztik a hadipart. Ezen kívül egyeztettek az öbölmenti államok, vagyis Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Kuwait tárca vezetőivel is. Hangsúlyozta, arról tárgyaltak a partnerekkel, miként segítik ezek a térségek a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak a jövőben még szorosabban együttműködni. Orbán Viktor nem szólalt fel, és meg sem jelent a Fidesz csütörtöki tüntetésén, hiába osztotta meg a demonstrációról szóló felhívást többször is az elmúlt napokban. A Telex szerette volna megtudni, miért maradt távol a volt kormányfő. A lap az esemény után választ is kapott a kérdésére. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta, beszélt az elnökkel a rendezvény előtt és után is. Orbán Viktor azért nem ment el a megmozdulásra, mert azt szerette volna, ha az a köztársasági elnökről, vagyis magáról az ügyről szól. Úgy vélte, ha megjelenik, óhatatlanul elvitte volna a fókuszt a résztvevők és a sajtó körében is. Havasi Bertalan hozzátette, hamarosan eljön a miniszterelnök fellépésének is az ideje. A szlovák köztársaság belügyminisztériuma két új pályázati felhívást tett közzé, összesen 4 millió euró értékben a helyi tűzoltó szertárak és a műszaki háttér fejlesztésének támogatására. Erről számolt be a felvidék.ma hírportál. A forrásokra azok a városok, községek pályázhatnak, amelyek szerepelnek a Szlovákia területére vonatkozó országos tűzoltói erő- és eszköztelepítési rendszerben. Az első kiírás a gépjárművek, gépek, berendezések és felszerelések szervizelését, karbantartását, valamint javítását finanszírozza, míg a második a bázisok építését, felújítását és korszerűsítését segíti. Konténer szállítóval indult a végzős bálba egy 16 éves brit lány, írja az Index. A tinédzser kiskora óta valósággal megszállottja az újrahasznosításnak. Különösen egy helyi hulladékgazdálkodási és konténeres cégért rajong. Erről a vállalat is értesült, amely nemrégiben meg is hívta őt a telephelyére, ahol a diáklány teljesen beleszeretett a hatalmas járművekbe. Ráadásként felajánlották neki, hogy az egyik teherautóval elfuvarozzák az ünnepségre. A tini hercegnőhöz méltó estélyi ruhában a legnagyobb természetességgel pózolt a monstrum és a sofőr mellett.
0: Közlekedés.
1: Közlekedés. Éjszakai trafipaxra lehet számítani Rétságon a vasúti átkelőnél, valamint Verőcén az Árpád úton is. Óvatosan közlekedjenek és figyeljenek a vadakra is.
0: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
0: Megaparti.
2: Megaparti.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. július 10-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Elhunyt Gutmann Vilmos, Dunakeszi egyetlen bortermelője, a Gutmann Borház alapítója. 79 éves volt, közölte bejegyzésében a város polgármestere. Diósi Csaba azt írta, halálával a település nem csak egy kiváló borászt, hanem egy igazi közösségi embert, a szőlő és a szó szerelmesét veszítette el. Kifejtette, ő volt az egyetlen a városban, aki az ital útját a tőkétől a pohárig végig kísérte, hiszen maga termesztette a szőlőt, maga készítette és értékesítette a borát. Gondosan ápolt ültetvényei nem csak Dunakeszi határában, hanem a Váci Törökhegyen és Erdőkertesen is teremtek. Hozzátette, Gutmann Vilmost verselőborászként is ismerték. A pince csendjében és a közönség előtt egyaránt szenvedéllyel szavalta a költők sorait, és örömmel osztotta meg tudását. Dekoratív kézírással rendelkező önkéntest keres Berkenye polgármestere. Germa József internetes felhívásában azt írta, szeretnék újraírni a falu múzeumban lévő nagyméretű, kézzel készített Berkenye története dokumentumot magyar és német nyelven. Az irat sajnos mára nehezen olvashatóvá vált, így azt szeretnék, hogy az utókor számára is méltó módon maradhasson meg. Ehhez keresnek olyan szemét, akinek szép, gyöngybetűs írása van. Jelentkezni a polgármester@berkenye.hu e-mail címen lehet. Immár második alkalommal tért vissza a Mi kis falunk című vígjáték sorozat stábja Vácra, derült ki a helyi televízió tudósításából. Az egyik rendező, Lót Balázs a riporter kérdésére elmondta, nagyon szeretik a települést, mely számukra kicsit egzotikus, hiszen eltér a megszokott forgatási helyszínektől. A stáb a belvárosban, a főtéren dolgozott, a direktor szerint sokféle történetszállat tudnak itt képileg megvalósítani, éppen ezért idén még egyszer biztosan felkeresik a Duna parti várost. A híradás megemlíti, hogy a helyszínen rögzített jelenetek feltehetően a széria következő évadában lesznek láthatók. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más államban található helyszíneket, ahol mérgező anyag jelenlétére gyanakodnak. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a helyzetet, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A platform megjeleníti a környezetvédők és a hatóságok által már dokumentált területeket, valamint azokat a pontokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A zöld szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági jelzéseket, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Hozzátették, továbbra sem nyilvánosak azok a döntések, amelyek a magyar-osztrák, valamint a hazai tárcaközi azbest munkacsoportban születtek, és máig nincs országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett közösségek és önkormányzatok számára.
0: Közlekedés.
1: Közlekedés. Éjszakai trafipaxra lehet számítani Rétságon a vasúti átkelőnél, valamint Verőcén az Árpád úton is. Óvatosan közlekedjenek és figyeljenek a vadakra is.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: You made the rain, so when it falls on me, should I

0: azokat a magyarországi, ausztriai vagy más államban található helyszíneket, ahol mérgező anyag jelenlétére gyanakodnak. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a helyzetet, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A platform megjeleníti a környezetvédők és a hatóságok által már dokumentált területeket, valamint azokat a pontokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A zöld szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági jelzéseket, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Hozzátették, továbbra sem nyilvánosak azok a döntések, amelyek a magyar-osztrák, valamint a hazai tárcaközi azbest munkacsoportban születtek, és máig nincs országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett közösségek és önkormányzatok számára. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Anita elmondta, a csúcs találkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően. Továbbá fejlesztik a hadipart. Ezen kívül egyeztettek az öbölmenti államok, vagyis Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait tárca vezetőivel is. Hangsúlyozta, arról tárgyaltak a partnerekkel, miként segítik ezek a térségek a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak a jövőben még szorosabban együttműködni. A nyári aratási munkák előre haladtával a sofőrök is több mezőgazdasági géppel találkozhatnak az utakon, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Azt írták, a gyors forgalmú szakaszokon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek. Azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű útvonalakon gyakran felbukkannak. Megjegyezték, hogy ezek a monstrumok a közutakon lassan haladnak. A megszokott járművekhez képest sokkal nagyobb a méretük, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom. Előzni viszont csak óvatosan, jól belátható szakaszon szabad, jelentős oldaltávolságot tartva. Elhunyt Bonnie Tyler 75 éves volt. A világhírű énekesnő az utóbbi időben romló egészségi állapota miatt került a lapok címoldalára. Egy műtétje után mesterséges kómában tartották, és egyszer újra is kellett éleszteni. Azóta intenzív osztályon ápolták. A poplegenda idén Magyarországon is színpadra lépett volna, európai turnéja keretében Szegeden adott volna koncertet.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxra lehet számítani Rétságon a vasúti átkelőnél, valamint Verőcén az Árpád úton is. Óvatosan közlekedjenek és figyeljenek a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, ami nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István kiemelte, a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a biztonsági tartalék gyors újratöltése. Az évelején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatáplálták, a következő időszakban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a folyamatot. A tárcavezető azt is jelezte, jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Ma már a természetes normalitás hívei, az alapvető értékekért kiállók, az elnyomottak a világban, mondta a Mi Hazánk mozgalom elnöke a Családi Büszkeség Menete nevű rendezvényen. Torockai László úgy fogalmazott, a vele egy állásponton lévők olyan alapigazságokat mondanak ki, amelyek mindig is magától értetődőnek és normálisnak számítottak az emberiség történelmében. Örömét fejezte ki, hogy sok családot, gyermeket lát az eseményen, holott sokan azt közölték velük, féltve gyermekeik továbbtanulását, inkább távol maradnak. Hangsúlyozta, megvédik az értékeket, a családokat, a nőket és a férfiakat, hozzátéve, hogy ami mindenki számára a legfontosabb, megóvják a gyermekeket, akik a legnagyobb veszélyben vannak. A balatonfüledi Kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. A Balatonszövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék a fürdőhelyeket. A bírálóbizottságot vezető titkár elmondta, idén is 1-től 5 csillagig kaptak értékelést a pályázók. A bejárások során vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok tisztaságát, az akadálymentesítés szintjét, valamint a pihenőövezet állapotát a gyeptől egészen a mederig. Pontozták a játszóterek minőségét, a sportolási lehetőségeket, a gyerekbarát szolgáltatásokat, sőt a strandi vendéglátóhelyek kínálatát is. Kiderült, melyik országot választotta Taylor Swift és Travis Kelce. A popstár és az amerikai futballjátékos nemrég házasodtak össze, mintegy 1000 fő jelenlétében. Az újdonsült pár a bennfentesek szerint néhány napot a Yellowstone Club exkluzív üdülőhelyén töltöttek, innen indulnak Görögország felé, ahol több szigetet is bejárnak.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
3: A folyamatos visszapótlásnak köszönhetően július 2.

0: A következő időszakban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a folyamatot. A tárcavezető azt is jelezte, jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Ma már a természetes normalitás hívei, az alapvető értékekért kiállók, az elnyomottak a világban, mondta a Mi Hazánk mozgalom elnöke a Családi Büszkeség Menete nevű rendezvényen. Torockai László úgy fogalmazott, a vele egy állásponton lévők olyan alapigazságokat mondanak ki, amelyek mindig is magától értetődőnek és normálisnak számítottak az emberiség történelmében. Örömét fejezte ki, hogy sok családot, gyermeket lát az eseményen, holott sokan azt közölték velük, féltve gyermekeik továbbtanulását, inkább távol maradnak. Hangsúlyozta, megvédik az értékeket, a családokat, a nőket és a férfiakat, hozzátéve, hogy ami mindenki számára a legfontosabb, megóvják a gyermekeket, akik a legnagyobb veszélyben vannak. A balatonfüledi Kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. A Balatonszövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék a fürdőhelyeket. A bírálóbizottságot vezető titkár elmondta, idén is 1-től 5 csillagig kaptak értékelést a pályázók. A bejárások során vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok tisztaságát, az akadálymentesítés szintjét, valamint a pihenőövezet állapotát a gyeptől egészen a mederig. Pontozták a játszóterek minőségét, a sportolási lehetőségeket, a gyerekbarát szolgáltatásokat, sőt a strandi vendéglátóhelyek kínálatát is. Kiderült, melyik országot választotta Taylor Swift és Travis Kelce. A popstár és az amerikai futballjátékos nemrég házasodtak össze, mintegy 1000 fő jelenlétében. Az újdonsült pár a bennfentesek szerint néhány napot a Yellowstone Club exkluzív üdülőhelyén töltöttek, innen indulnak Görögország felé, ahol több szigetet is bejárnak.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A folyamatos visszapótlásnak köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, ami nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István kiemelte, a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbb, így megkezdődhetett a biztonsági tartalék gyors újratöltése. Az évelején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét